J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem. J'nappe des rum rum rum rum. J'fais des lem lem lem lem. T'as le sem sem sem sem. J'fais des lem lem lem lem.